continua a dire Peña Morga. A me tu niang. Yoko ni. Yoko ni nyok Roma. Nyok Diem. Nyok ko berungo. Nyok ngomi o nyok.